tudós magyi libáját megette, hátrányos helyzetű, nem megy egyetemre, gyerek marad mindig.

dosó menekül, recsegnek az árnak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

sétáltam egy koszos tükör előtt. Egy vasúti vécében jobb híján még mielőtt. Végleg gyanussá váltam, s ki gyanús volt, kussolhatott.

A sós habokban megláttam valakit, akit a napokban felismerni véltem, a tévében Márait olvastam.

Volt, aki bujkált, volt, ki elmenekült. Hallom a neveket, Párizsba, Bostonba került. A szabad Európán néha nap bemondták, hogy ki mindenki, s honnan üdvözli családját. Ferrara, Pádova, Verona, Velence, Párizs, London, New York, s az a Szelence, amit egy lány adott, aztán ott hagyott, Amsterdam főterén. Azóta is, ha megállok magamban, hallom az éneket, valaki kéreget, s azt a fényképet bámulom